0: Szenvedte Márina leget, temessetek el engem.
1: De nem szerettem a túl kevér romnyikat, a romnyikat, a romnyikat, a romnyikat.